Mama Dea karo Agus Boy Lore, Mama Alisa karo Agus Dek, Kadara Manis Dek.